0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezései kiavítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, food truckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtők.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Távozik a mentők szóvivője. Ámokfutót kaptak el. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli parlamenti ülés lesz kedden. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Közölte, ha a tervezetek csak az őszi ülésszakban kerülnek sorra, az fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, emellett a döntések végrehajtásának kitolódása. Számos problémát okozhat a jogalkotásban. Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenet emelő házszabálymódosítás, továbbá a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésről szóló javaslat. A kormány emellett a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását is. Hatalmas lángokkal égett egy csarnok épület Nyírbátorban. Egy baromfi feldolgozó üzemben keletkezett a tűz, emiatt a környékről 71 embert telepítettek ki. A katasztrófa védelem 7 város egységeit riasztotta az oltáshoz, munkájukat a szerencsiek visszaállító autója is segítette. A helyszínen végzett mérések az üzem területén belül a veszélyes anyagok esetében határérték feletti szintet mutattak ki. Menesztették Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét. Utódja Szűcs Brigitta lett, közölte az OMS. Közleményük szerint a szervezet a megújulás időszakát éli. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a közép-magyarországi régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. Elkapták az egyenruhások elől menekülő ámokfutót. A rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője inkább gázt adott és továbbhajtott, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol végül neki ment két motoros rendőrnek, ezután pedig beletolatott egy rendőrautóba. Az izgága sofőrt a helyszínen elfogták. Az elsőbségadás elmulasztása, oldalirányú ütközés, valamint rosszul leparkoltatott jármű. Ezek a legfőbb hibák, amelyek miatt a rolleres károk keletkeznek, derül ki az egyik nagy hazai biztosítótársaság elemzéséből. A legtöbb bejelentett eset Budapesten történik, a várakozó autók sérülnek a leggyakrabban. A felmérés több kockázatos szokást is azonosított. Az alternatív közlekedési eszközöket használók 13%-a, például alkoholfogyasztás után is használja kétkerekűjét, és ez az arány az elektromos típusoknál még magasabb. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos tanulók is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatakmenti kerékpárút lett a győztes, mondta rádióknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor amikor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpár út megkapta az évkerékpár útja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsak a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást, vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora. A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén csak nem 400 település nevezett.
4: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldfelület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: A Margit szigetre költözik két napra Korea. Az érdeklődők hétvégén a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren, a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
5: Július 13-a és 14-e között ismét visszatér a Koreaon, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális fesztiválja, amely ezúttal is a Margit szigeten a Kristály szintérben várja az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók ne csupán nézőként találkozzanak a koreai kultúrával, hanem személyes élményeken keresztül fedezhessék fel annak sokszínűségét. A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, valamint koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak. A 2026-os év sztárvendége pedig a May 3, a dél-koreai a cappella csapat, amely saját hangjával épít fel teljes zenei világokat. Hangszereket, effekteket és ikonikus dallamokat utánoznak, videóik pedig már 100 milliós nézettséget értek el. A programok összeállításakor minden korosztályra gondoltunk.
1: Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét elvitték, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Hazánkban csak nem 2600 hektáron szüretelik a gyümölcsöt.
6: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5000 forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Elvonulnak a felhők, ismét több órára kisüt a nap. Estig csapadéknak kicsi az esélye. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan derűs időre van kilátás, csak a Nyugat-Dunántúlon lehet számítani záporokra. A szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt kívánok, június 11-én csütörtökön, barnabások, barnák, szülinaposok, minden ünnepeltnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Rihanna és Jay-Z, valamint Chris Brown közösével szól már is az Umbrella, készül még a Cardigans Tom Jones-szal, és itt lesz a Buddy Rockers is. I like the way, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt az év 162. napján. Június 11-e van, közeleg az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszaka. Persze ne szomorkodjunk amiatt, mert onnantól kezdve rövidülnek a nappalok, ez ilyen 1-2 perceket jelent, és hát bőven előttünk még az egész nyár. Nem sokára Nagy Bogi folytatja a csütörtök reggelt, ami most a Buddy Rockers dalával megy tovább. I Like The Way, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 150.

0: Best FM, a legjobb zenék. Keleten lehet még a hidegfront nyomán zápor, zivatar, nyugat felől közben felszakadozik a felhőzet, 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók mindjárt, rögtön fél hét jó reggelt, a hírek után Ricky Martin jön Christina Aguilera-val.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezései kijavítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, food truckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5000 forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig cseperekhet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Best FM, a legjobb zenék. Ma a nap első felében még keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, aztán lassan ott is kiderül az ég. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap, a maximum 20 és 27 fok között alakul. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Fergie-től Big Girls Don't Cry a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, június 11-e friss hírei után. A csütörtök reggel többek között Robbie Williams társaságában telik. És énekel Szakács Gergő is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
8: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
12: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
13: Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Ámokfutó autóst kapcsoltak le a rendőrök Budán. A napokban többször is szükség lehet esernyőre. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
14: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen. De ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
13: Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben. A járőrök még az Andrássy úton meg akarták állítani a sofőrt, mert szabálytalanul a buszsávban haladt. Ő azonban a jelzés ellenére gázt adott és menekülni kezdett. Átszáguldott a Lánchídon is, az elsőkerületi Csónak utcáig jutott. Ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd beletolatott egy rendőrautóba. Az abban ülő egyenruhás könnyebben megsérült, a motorosoknak nem esett bajuk. Az ámokfutót itt elfogták. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Az érdeklődőket szombaton papucsvásár, kiállítás, papucs hímző bemutató és több kreatív foglalkozás is várja a Szegedi Dóm látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert agórában. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. Ekkor adják majd át a Szegedi Papucsért díjat is annak, aki sokat tett ennek a különleges örökségnek a megőrzéséért. Megkezdődik ma a labdarúgó világbajnokság. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül. 104 mérkőzés alapján dől el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A nyitó meccsen közép-európai idő szerint ma este Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csap össze. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig cseperekhet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ogrésan indul az óra, jön a Counting Crows, és a Shrek egyik betétdala az Accidentally in Love, de itt lesz Keen az Everybody's Changing-el, és a Nana is a Lonely-val. Aki pedig dugott balesetet lát, már is küldheti a közlekedési infót 0620 55 55 155.
11: Best

0: veszte fel a legjobb zenék. Micsoda véletlen, vagy nem? 44 éve pont a mai napon mutatták be Steven Spielberg E.T.-ét, E.T. a földön kívüli, ugye? És mától játsszák a mozika leleplezés napját, Steven Spielberg aktuális, legújabb, monumentális, UFO-s filmjét. De hogy mi mindenről híres még június 11-e, az is kiderül. Nem olyan sokára, addig sok jó zene, nem sokára Dash-től, most pedig a Keenan és az Everybody's Changing a Best-en. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi front után ma a nap első felében még keleten lehet zápor, zivatar, később délután ott is kisüt a nap, egyébként országszerte több órás napsütésre készülhetünk a fátyol és gomoly felhők mellett. 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról, na és a következő napok. A folytatás is hallható a hírek végén, amelyet a Spice Girls Spice Up Your Life című dala követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Koreá sokszínűségét fedezhetjük fel hétvégén a Margit szigeten. Kicsit visszaesik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál. A cél, hogy legalább a legfontosabb, legforgalmasabb vonalakon ne kelljen az egyébként megengedettnél lassabban haladniuk a szerelvényeknek. Vitézi Dávid arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus. Nem mindegy, milyen itallal vesszük be a gyógyszert. Egyes ásványi és gyógyvizek ugyanis ronthatják a gyomornedv ellenálló orvosságok hatékonyságát, mivel néhány perc alatt meggyengíthetik azok védő bevonatát, a hatóanyag pedig így túl korán már a gyomorban kioldódik. A Semmelweis Egyetem kutatói 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek, és több mint 100 gyógyszer alkalmazási előírását is átnézték. A vizsgálatok alapján is azt tanácsolják, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű csapvízzel nyeljük le. A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Az érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Korean Fesztiválon. Részletek Pál Fidóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt, június 11-én a Barnabások névnapja. A mai 116 éve ezen a napon született Jacques Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. 93 éve a mai napon született Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró és író, Dutyi Dili Baklárma. 87 éve ezen a napon született Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok, tévékommentátor, Ford szaktanácsadó. 67 éve ezen a napon született Hugh Laurie, angol színész, Dr. House megformálója. És 1961-ben ezen a napon született Robert Birch, énekes, a brit hip-hop elektronikus dance duo, a Stereo MC's egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 400 büfékocsit, foodtruckot ellenőrzett a fogyasztóvédelem, a tavainál jobb a cseresznyetermés. Változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon. A fogykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső. 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is balesettel indul a csütörtök reggel. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa előtt történt az egyik. Ott 4-5 kilométeres a torlódás és 3-4 kilométeres a dugó az M0-áson. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós előtt történt ott a baj. Itt annyival bonyolultabb a dolog, hogy már az 51-es főút is betelt Dunaharasztinál, illetve az M51-es vége is feltorlódott. Jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620-55-55-155-re. Egy igazi nyári klubkedvenccel megyünk tovább, Afro Medusa és a Pasilda a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Next FM a legjobb zenék. Shania Twaint hallottuk, akinek életéről film készül hamarosan. Mindeközben július 24-én jelenik meg az énekesnő 7. stúdióalbuma, a Little Miss Twain című lemez. Közben pedig különleges vendégként csatlakozik Harry Styles-hoz több londoni koncertjén is. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a Besten a legfrissebb hírek után a Soul Searcher folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: hírek a Best FM-en.
1: Kedvező adózással dolgozhatnak a diákok a vakáció alatt. Indul ma a labdarúgó világbajnokság, a napokban többször szükség lehet esernyőre. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben. A járőrök még az Andrássy úton meg akarták állítani a sofőrt, mert szabálytalanul a buszsávban haladt. Ő azonban a jelzés ellenére gázt adott és menekülni kezdett. Átszáguldott a Lánchídon is, az első kerületi Csónak utcáig jutott. Ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd beletolatott egy rendőrautóba. Az abban ülő egyenruhás könnyebben megsérült, a motorosoknak nem esett bajuk. Az ámokfutót itt elfogták. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Az érdeklődőket szombaton papucsvásár, kiállítás, papucs hímző bemutató és több kreatív foglalkozás is várja a Szegedi Dóm látogatóközpontban és a Szent György Albert agórában. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. Ekkor adják majd át a Szegedi Papucsért díjat is annak, aki sokat tett ennek a különleges örökségnek a megőrzéséért. Megkezdődik ma a labdarúgó világbajnokság. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül. 104 mérkőzés alapján dől el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A nyitó meccsen közép-európai idő szerint ma este Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csap össze. Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig cseperekhet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Ezt FM a legjobb zenék. Felfrissült a levegő, napos felhős idő, enyhe széllel, kicsivel több mint 20 fok fölötti maximummal. Aztán napról napra melegszik újból az idő, hétvégén már megint 22-28 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Ezúttal Whitney Houston slágerét indítom. I'm your baby tonight a besten. Jó reggelt!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei Sziget nulladik napja Bródy Jánost ünnepli. Bródy dalok szólnak majd több mint fél száz hazai előadótól, köztük Lábas Vikitől is. Az Enged, hogy szabad legyek című Bródy János szerzemény is szól a Margaret Island-től majd a következő órában, és extra energiát kaphatunk Erik Pritztől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 99.5 Best FM.
3: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Kicsit visszaesik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál. A cél, hogy legalább a legfontosabb, legforgalmasabb vonalakon ne kelljen az egyébként megengedettnél lassabban haladniuk a szerelvényeknek. Vitézi Dávid arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus. Nem mindegy, milyen itallal vesszük be a gyógyszert. Egyes ásvány és gyógyvizek ugyanis ronthatják a gyomornedv ellenálló orvosságok hatékonyságát, mivel néhány perc alatt meggyengíthetik azok védő bevonatát, a hatóanyag pedig így túl korán már a gyomorban kioldódik. A Semmelweis Egyetem kutatói 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek, és több mint 100 gyógyszer alkalmazási előírását is átnézték. A vizsgálatok alapján is azt tanácsolják, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű csapvízzel nyeljük le. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a kristályszintéren a 7. Korean Fesztiválon. Részletek Pál Fidóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: De még előttük egy friss közlekedési info. Pontosabban korábban történt maga a baleset, de még mindig aktuális. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Ulcsától. Aki szeretne kerülni az Újhartyánnál, hajtson le a pályáról. Jó utat, jó reggelt, 4 perccel múlt 9. Az órát Lenny Kravitz és a The Chamber indítja, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék Ennio Morricone mesterművével megyünk tovább a Profi című filmzenével, ezúttal a Black Cat-ek átdolgozásában halljuk. Szól a Heartless, és szóljon, aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Lerobbant valaki az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Duna hídon, emiatt több kilométeres ott a torlódás, és ugyanez a helyzet még mindig az M5-ösön is, ahol korábban Budapest felé Ócse előtt történt baleset. Jó utat, ez már Erik Prydz és a Piano a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék, este foci VB megnyitó és nyitó meccs. Tulajdonképpen egyébként három megnyitója lesz a világbajnokságnak. A mai Mexikóban Shakirával, aztán lesz egy Kanadában Alanis Morissettel, és Los Angelesben is többek között Katy Perryvel. Most viszont Beyoncé jön itt a Besten, Irreplaceable a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mától bő egy hónapon át dübörög a foci VB, na és a ház is a Bieberstől majd a következő órában. Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Staccabu is elhozza majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és

0: A pizzami.hu.
1: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Készülj fel a nyárra az Aldi kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Aldi Klub abban. Nyári Aldi kuponnapok június 11-14. Részletek az aldi.hu-n.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
6: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
7: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én időm.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 400 büfékocsit foodtruckot ellenőrzett a fogyasztóvédelem, a tavainál jobb a cseresznye termés. Változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig cseperekhet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában Nelly Furtado-tól vagy Will Smith-től zenél a Kings of Leon, itt lesz a Chocolate Puma, a TNT Pink, az óra pedig David Guetta dalával indul. Just a little more love, csak egy kicsivel több szeretet, na és türelem kell a hölgyeknek és a fociért nem rajongó családtagoknak a következő bő egy hónapra. Indul a foci VB, és a délelőtt első órája is. Max Levente vagyok. Ez a...
3: Lesz.

mert jó. Best FM, a legjobb zenék. Három megnyitó és egy félidei show a döntőben. A három megnyitót pedig úgy tessék érteni, hogy az első három meccs mindegyike előtt lesznek sztárfellépők. Rögtön az első a mexikóvárosi Shakirával és a VB hivatalos dalával, a Die Die-jal indul. Kanadában többek között Alanis Morissette és Michael Bublé már biztos fellépő, de ez még csak a kezdet. A FIFA szerint az amerikai és kanadai megnyitó sztárlistája tovább bővülhet. Egyébként Los Angelesben lesz majd a harmadik, ahol például Katy Perry is biztosan feltűnik. A döntő félidejében majd Madonna, Shakira és a dél-koreai fiúbanda BTS robbantja fel a színpadot a MetLife stadionban. Történelmi félidei show a döntőben, a FIFA újít, a szokatlan, de remélhetőleg mindenkinek tetsző újítások után pedig egy bizarr dal, ez a címe How Bizarre, az OMC folytatja a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométer. M5 a főváros felé vezető oldalon, majdnem ugyanott, ahol korábban Inárcsnál történt egy újabb baleset, és az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres ugyancsak a torlódás. És aszfaltoznak az M0-ás, M1-es felé vezető oldalán a Hárosi Dunahíd közelében a 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták. A munkaterület mögött 4-5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemesen felfrissült a front után az idő, de hogy mi várható a folytatásban, kiderül a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön majd a Bon Jovi. És a Super Stereo is. Hívható SMS, Viber számunk 0620-5555-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. A takarítónő vitte el a karácsonyi kasszát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Vádat emeltek egy takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el munkahelyéről. A nő egy Dabashoz közeli cégnél dolgozott, ahol azt is megfigyelte, hogy az alkalmazottak hol hagyják az irodakulcsát és hová teszik a napi bevételt. A vád szerint tavaly karácsony előtt bement az irodába, magához vette a pénzt, majd elköltötte. Az ügyben a bíróság dönt majd. Még a szüleivel él a horvát fiatalok csak nem 4/5-e. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról. A szakértők szerint a háttérben nem a kényelem, hanem a lakhatási nehézségek állnak. Horvátországban a magas lakásárak, a drága albérletek és a bizonytalan munka lehetőségek miatt sokan nem tudják megteremteni az önálló élet feltételeit. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesz jó leső nosztalgia Pet Sensmullal, Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, énekel Justin Timberlake, zenél a Simply Red, és itt lesz Spiller is, akit ejtsünk inkább Spillernek, hiszen Cristiano Spiller, olasz DJ producer és a brit énekesnő, modell, Sophie Alice Baxter közös dala, a Groove Jet szól már is. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM a legjobb zenék. Hát ha nem is White, de party lesz ma, méghozzá dance party a Night Shift-ben. Ha csütörtök, akkor a házigazda White Boy, után héttől DJ Miller hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit. És három a magyar igazság, úgyhogy jöjjön harmadszor is a fehér szó angolul. White Town, Your Woman. Ez a folytatás a Besten.

0: Lesz FM a legjobb zenék, 15 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé. Kakucsnál ugyanis egy autó kamionba rohant, teljes pályazárban mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, úgyhogy aki tud, a Dabas Albertirsa csomópontban vagy még korábban már Örkénynél hajtson le a pályáról. Az M3-ason Budapest felé bontják a terelést Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A torlódás ott is nagy. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hol van Rita? Ja, Rita megjött, de hol a szeretet? Where is the love? A Black Eyed Peas slágere indítja a csütörtök délutánt, a dalt pedig már a közben megérkezett Majoros Rita. Jó étvágyat, rádiózunk együtt holnap, a hét utolsó munkanapján is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Bes, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Készülj fel a nyárra az Aldi kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Aldi Klub abban. Nyári Aldi kuponnapok június 11-14. Részletek az aldi.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklorkincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos tánc bemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak, rekord közeli mélypontra apadt a Velencei tó, sok a blitzelő a hazai autópályákon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották az egységeket. A legtöbb bejelentés kidőlt fák és letört ágak miatt érkezett, jelezte a katasztrófa védelem. Több helyen lakóházakat, kerítéseket és járdákat rongált meg a vihar, máshol utakra dőltek fák. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Részesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csak nem 10 cm csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket. Mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
9: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
8: Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Tavaly több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató jogosulatlan úthasználat miatt. A legtöbb bírságot személyautók és kisteherautók kapták. A vezes.hu cikke szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedében 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő ígérkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Egész délután velem Majoros Ritával. Szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is. Csak is a legjobb zenék társaságában. Jön a No Doubt és az It's My Life, de itt lesz a Salt and Pepper is, és a Shrub, a Halott Pénz, a Jamiroquai és az Ace of Base is beugrik. De most a Black Eyed Peas indítja az órát. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
11: Best FM.

0: Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánunk mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a következő jó néhány órát velem töltik, és jó hangulatban, akár már is csütörtök délután gondolunk együtt erősen a hétvégére. Hozok ma is rengeteg információt, érdekességet, naptémáját, mozi ajánlót, de természetesen a legjobb zenék nem maradnak el. Jön mindjárt a Jamiroquai és a Kent Heat, de itt lesz a Halott pénz is, és az Amikor feladnád, Kid Rock és az All Summer Long. Most pedig az egyik kedvenc csajcsapatom érkezik. Ez a Salt-N-Pepa. Jön a Suppa Best FM-en, megalapozva a jó hangulatot. Hey!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az utolévőknek, és figyelem az M1-esen, a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom pedig a leállósávon halad, a torlódás a 6 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja az utakról, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivier rólad szól, lezárta az órát pár perc, és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears és a Toxic.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
7: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
9: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
9: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A Mocsári Teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
9: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Marad a kamacs, top a diák ide legyen. A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi. Holnap lesz a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitelei kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. A kormány emellett benyújtotta az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomagot. Mindemellett felülvizsgálják a Mohácsi Dunahíd projektet, a nemzeti hitvallást pedig levetetik a közintézményekből. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csak nem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyek július 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. Emberölési kísérlet miatt letartóztattak egy 43 éves férfit Békésvár megyében. A gyanú szerint egy családi vita után szándékosan tért le az útról, miközben élettársa és kiskorú gyermeke is az autóban utazott. A balesetben a nő életveszélyesen megsérült, a gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügyészség szerint a férfi azzal a céllal okozta a balesetet, hogy magával és családtagjaival is végezzen. Csak nem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválról Antal Ferenc, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke beszélt rádiónknak.
1: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is, és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
11: Végül néhány szó a várható időjárásról. Homár barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön a sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás délután, kellemes napot így egy óra után is, lassan 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hozom a nap kérdését is, hamarosan felteszem, de előtte zené a majd a Take That és a Relight My Fire. Luluval érkeznek a srácok, de jön majd Christina Milian is, Sasha, most pedig Britney Spears a Toxic-kal indítja ezt az órát. Csodás napot, szép csütörtököt!
12: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A nap kérdését már meg is hoztam. Hogyha most azonnal megkaphatnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne minket, akkor ki mit választaná? Egyetlen egy dolgot lehet választani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Mi az az egy dolog, aminek most nagyon-nagyon örülnénk így hirtelen, és csak pár percünk van ezt kitalálni, úgyhogy ez a nehezítés. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És ha valaki mondjuk Linkin Parkra vágyna, mert az lenne a kívánsága, eddig kellett várni, mindjárt jön az Indie End, előtte a Take That és a Relight My Fire, itt a Best FM-en. Én ezt kívántam.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam a József körútról egy infót, hogy a Corvin negyednél a baleset történt, úgyhogy ott kell egy kisebb dugóra számítani, ha Budapesten autózik valaki. Az M3-as autópályán pedig terelést bontanak Gyöngyösnél Budapest felé. A 75-ös kilométernél mindkét sávot le is zárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyánál pedig baleset történt, a 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de még a torlódás csak éppen feloszlóban van, legalább 5 kilométert kell még araszolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha felhív vele vagy elküldi. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Gabriel Dreams dala után egy igazi 2000-es évekbeli nyári klubsláger érkezik. Ez nem más, mint a Dangerous, amit egyébként nagyon sokan Akon dalának tartanak. Viszont Akon csak vendégszereplő ebben a dalban. Ez eredetileg Cardinal Official dala. Bár ez a lényeget nem változtat. Egy igazi, ilyen flörtölős dal, ami a táncparketre szólít mindenkit. Ha viszont most valaki munkában hallgatja, azzal sincsen semmi probléma. Az asztal alatt nyugodtan járhat a lába. By Alex folytatja utána a sort. Itt lesz a By Alex és a Slep és a Széllel szemben. Hát töltsük együtt a délutánt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább együtt. Jöhet a délutáni kávé, bár bevallom őszintén, én az ebéd utánit már megittam, de ha valaki még nem nyúlt a délutáni fekete kávéhoz, akkor cserébe Inikám azért érkezik, mert hogy ő aztán garantáltan csinálja a hangulatot, a jó hangulatot természetesen, és felrez minket akár kávé helyett is. Szóval jön a Here Comes the Hot Stepper. És itt lesz majd a kelemen kabátban, és ekük közös dala is. Igazi nyári sláger. Maradjatok, gyerekek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
6: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
8: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
8: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Klímára kapnak plusz forrást a kórházak, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, a második legmelegebb május volt az idei. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évek óta jelentősen alul finanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. A második legmelegebb május tért át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordok a döntő hullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: 2 óra is elmúlt már 3 perccel, robog tovább. A Best FM van a legjobb hangulat. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc. Hát ebben az órában sem hazudtoljuk meg magunkat. Inikámozi, Here Comes the Hustepper, vagy Backstreet Boys, Get Down, vagy éppen For the Cause, Ain't No Sunshine, és a pár név, pár dal a legjobbak közül. Most a Freemasons indítja az órát.
11: Best

Best FM a legjobb zenék. Hogyha most azonnal megkapadnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne bennünket, akkor ki mit választana? A Zoli például egy Lotto 5-öst. Nem a luxus miatt, hanem hogy a családommal soha többé ne kelljen aggódnunk a pénz miatt. Jogos. Anita egy nagyon-nagyon aranyosat írt, azt írja, egyszerűen csak egy pozitív terhességi tesztet, évek óta erre várok. Anita, nagyon-nagyon drukkolok nektek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a folytatásban is az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Várom a válaszokat. Én pedig a folytatásban is isteni zenéket hozok. Jön a For the Cause és az Innocent Shine, aztán a csodás Fábia, Júli és Zuhekör dala, Like a Child, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó utat a már hazafelé tartóknak, vagy szimplán úton levőknek. Az M1-es autópályán a Grébics pihenő helynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, úgyhogy Budapest felé már legalább 5 kilométert is meghaladta a torlódás. Hegyeshalom felé szakaszos torlódás van, ezt írták a hallgatók, de azért kell a türelem. Aztán amire még figyelni kell, hogy baleset történt az M3-ason, Budapest felé 60-nál az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, mert hogy folyik a helyszínelés, és legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Változások jönnek a babaváró hitelnél. Fejlesztik a kórházi klímarendszereket. Felkészültek a balatoni strandok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvévői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Évek óta jelentősen alulfinanszírozott volt a kórházak fenntartása és a műszaki fejlesztéseik. Erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos beruházás, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért most 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak.
1: Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádióknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott, akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük, sportpályák épültek, a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak.
1: Elvonulnak a felhők, ismét több órára kisüt a nap. Estig csapadéknak kicsi az esélye. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan derűs időre van kilátás. Csak a Nyugat-Dunántúlon lehet számítani záporokra. A szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután akár 26 fokot is mérhetünk. A pollen terhelés a száraz, meleg idő újból ébe köszöntével ismét felerősödik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, kellemes csütörtöket mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt 3 óra is, úgyhogy van még 3 óránk, hogy együtt rádiózzunk, hogy együtt hallgassuk a legnagyobb kedvenceinket. Például Will Smith dalát, jön a Man in Black, de itt lesz a Jerry Halliwell is, és a Michiko Latino. Wakefield hozza a Saturday Night-ot, most pedig Sarah Connor a Boy.
0: 99.5 Best

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Ma van a Barnabások névnapja, június 11-én, úgyhogy Isten éltesse őket és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Na nézzünk néhány eseményt, amik köthetőek a mai naphoz, mint például egy kis történelem. 1509-ben kötött házasságot a mai napon 8. Henrik Anglia királya aragóniai Katalinnal. Ő volt ugyebár az első felesége. 1864-ben született Richard Strauss, német zeneszerző, karmester, operaházigazgató. 67. születésnapját ünnepi ma Hugh Laurie, angol színész, nagy kedvenc Dr. House-unk. 57 éves ma Peter Dinklage, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész, aki 135 centi magas, és ő alakította például Tyrion Lannistert a Trónok harcában. Nekem a kedvenc karakterem volt egyébként a sorozatban. 46 éves ma Szuper Levente jégkorongozó. 44 éve mutatták be Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet. Ma van a grill kukorica napja, a német csoki torta nap, és a köszönjünk kedvesen világnap. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valaki a kalendáriumba valamit beletenne, hozzászólna, valakit megköszöntene, nyugodtan tegye meg. Wakefield dala pedig a folytatásban érkezik, egy óriási kedvenc 1992-ből, egy gondtalan, vidám, energikus dal, Saturday Night a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Petitől kaptam egy üzenetet, egy budapesti üzenetet, hogy a Boráros térnél a Petőfi hídon baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. A Váci útról pedig írt valaki név nélkül, hogy az Apály utca Váci út találkozásánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyeljenek. Baleset történt az M3-ason is, Budapest felé még korábban 60-nál, az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell továbbra is készülni, mert folyik a helyszínelés, és legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Írjanak vagy hívjanak, ha látnak valamit az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Black Machine, How G, ezt a dalt hallottuk, és ez is zárta az órát. Pár másodperc is délután 4 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána hallgatunk még zenét. Jön a Luke Combs és a Fast Car. És jön majd a repülők is, és a Tour de France.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
0: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Ráckeve, Bes, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
3: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
2: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbot és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül. Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
0: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Korlátozzák a kormányfői tisztség betöltésének időtartamát. Drágulhatnak a webshopos rendelések. Magyar kutya a világ legszebbje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltését a parlament. Hétfőn erről is szavazhat majd az országgyűlés. A honatyák elé kerülnek olyan módosítások is, amelyek például rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Ez lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezután nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Drágább lesz a rendelt pakk, júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shein-ről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagban telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Magyar tulajdonú Bob Till lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csak nem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajtiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviseltette magát a programon. Csaknem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
9: közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 000 látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
8: Elvonulnak a felhők, ismét több órára kisüt a nap, estig csapadéknak kicsi az esélye. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan derűs időre van kilátás, csak a Nyugat-Dunántúlon lehet számítani záporokra. A szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután akár 26 fokot is mérhetünk. A pollen terhelés a száraz, meleg idő újbóli beköszöntével ismét felerősödik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is isteni zenék legnagyobb kedvencek. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Madonna Justin Timberlake-kel jön ez a 4 Minutes. Hozom a mozi ajánlót is természetesen. Előtte pedig egy olyan dalt, amit leginkább én útközben szeretek hallgatni, úgyhogy ha valaki most indul haza a melóból, jön neki Luke.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai mozi ajánlóban visszaugrunk egy kicsit a 80-as évekbe, ugyanis 1982-ben mutatták be pont a mai napon Steven Spielberg klasszikusát, az IT a Földön kívülit. Az egyik legkedvesebb és időtállóbb családi filmről van szó, legalábbis szerintem. Egy magányos kisfiú és egy eltévedt földön kívüli különleges barátságát meséli el nekünk ez a történet, ez a film. Szerintem generációkon átívelve meghódított a mindenkit, a moziba járók szívét, ez biztos. Egyszerűen megható a történet, tele van izgalommal, varázslatos pillanatokkal, és hát megmutatja nekünk, hogy milyen különleges barátságok is születhetnek teljesen véletlenszerűen. Úgyhogy, ha valaki szívesen nosztalgiázna egy kicsit a 80-as években, akkor mindenképpen válassza ma este az IT a Földön kívülit, úgyhogy ünnepeljük együtt a 44. jubileumát már ennek a filmnek. Jó mozizást mindenkinek, na meg jó rádió hallgatást is a folytatásban, hiszen olyan dalok jönnek, mint a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart, vagy éppen a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby. Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Azt írja Timi, hogy a Nyúl utcánál a Szilágyi Erzsébet fasorban baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel kell számolni így lassacskán a délutáni csúcsforgalomban. De érkezett még név nélkül is egy üzenet, hogy a Margit hídon, a Jászai Mari térnél is baleset történt, Szent István körúton a Jászai Mari térnél, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Az M1-esen a Gribics pihenőhelynél beton elemeket telepítenek még mindig, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 2-3 kilométeres a torlódás, Egyeshalom felé pedig legalább 4-5 kilométer hosszan araszolnak az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, ha bárkinek infója van, akkor ide bizony jöhet. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nagy Ricsi és a Kit érdekel.
2: Kit érdekel, hogy más mit mondott, kit érdekel, hova raktam pontot, kit érdekel, hisz
1: úgy. És itt lesz majd Jennifer López is rögtön a hírek után is a Love Don't Cost a Thing.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
8: Szemét.
9: Levittem.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: Kaisai.hu.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
0: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Változások jönnek a babaváró hitelnél. Fejlesztik a kórházi klímarendszereket. Magyar Kutya a világ legszebbje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvévői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Évek óta jelentősen alulfinanszírozott volt a kórházak fenntartása és a műszaki fejlesztéseik. Erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos beruházás, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért most 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Újabb kapvillamos állt forgalomba Budapesten. A korábban megrendelt 51 darabos flotta újabb szerelvényét már birtokba veheti az utazó közönség. A BKK tájékoztatása szerint további járművek folyamatosan érkeznek a fővárosba, így 40% fölé emelve az alacsony padlós típusok arányát. Magyar tulajdonú Bob Till lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország 4 lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajtiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviseltette magát a programon. csaknem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
11: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is.
1: Elvonulnak a felhők, ismét több órára kisüt a nap. Estig csapadéknak kicsi az esélye. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan derűs időre van kilátás. Csak a Nyugat-Dunántúlon lehet számítani záporokra. A szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután akár 26 fokot is mérhetünk. A pollen terhelés a száraz, meleg idő újbóli beköszöntével ismét felerősödik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
13: Csodás délután 5 óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, akkor még egy órát rádiózzunk együtt, de megpakoltam igazán jó zenékkel, szóval Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor mindjárt érkezik, úgyhogy tessék bekötni az öveket. De itt lesz majd Rihanna is az SOS-szel, most pedig J-Lo indít, jön a laptop.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Hogyha most azonnal megkaphatnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne minket, akkor ki mit választaná? Na nézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek még. Azt írja Krista, egy egész nyár szabadságot mindenféle kötelezettség nélkül. Persze fizetést kapjak, nem is lenne rossz. Réka írja, egy kis házat a hegyek között távol a zajtól, minden hétvégén oda menekülnék. Azt írja Ferenc, egy teljesen adómentes életet. Hát azért az se lenne rossz. De írt még Laci is, hogy 3 plusz óra alvást minden nap, örökre. Én csak egyszerűen ennyit szeretnék. 0620-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek még ide a kívánságok. Most mondanám, hogy mindet teljesítem, az azért nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen hatalmam, de esetleg mondjuk az üzeneteket tudom továbbítani. Hogyha valakinek üzenének akár rajtunk keresztül, akkor nyugodtan tegyék meg, én pedig dalokat is hozok az üzenetek mellé. Sophie Ellis Bextor érkezik már is, és a Murder on the Dance Floor, előtte pedig egy igazán délután felpörgető sláger, a 90-es évekből, Only Two Times a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Kaptam egy infót a Szilágyi Erzsébet fasorról, hogy a Nyúl utcánál még mindig fennakadás van egy korábbi baleset miatt, úgyhogy ott tessék egy kicsit jobban figyelni, vagy ezzel számolni. Egyébként elég sokan vannak a város útjain, ezt írja Laci, taxisként dolgozik, úgyhogy picit nehezebben járható a város, de hát csütörtök is van, meg délutáni csúcs is, úgyhogy hát ez várható volt. A Tököli út, Mexikói út találkozásánál is baleset történt, ezt Imi írta. Nagyon köszönöm az infót, de figyelni kell az M1-esen is, mert a Grébics pihenőhelynél beton elemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Budapest felé 2-3, Hegyesaló felé 4-5 kilométer hosszan arra szólnak a kocsik. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A 4-es Street dalát hallottuk, ez volt az Ilyen az élet. A folytatásban a Tégedet romantikázhatunk egy kicsit, mert imádom a pörgős dalaikat is, de van azért egy romantikus oldaluk. Jön a Baby, én pedig ezzel a dallal búcsúzom már a mindenkitől. 6 óra után White Boy jön és a Night Shift, és mivel csütörtök van, Miller csatlakozik majd 7 óra után hozzá. Hát egy ideje már itt vannak a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamatstop a diákhitel egyen. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Schengenről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emelcintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Két órányi dance.
3: Mostantól.
2: 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance hímnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Én tudom.

meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye melyiket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el

Klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kell, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek FND-vel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenék. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is összeül az országgyűlés, felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a Balaton és strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják ki magasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
1: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csaknem 10 cm-t csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. A második legmelegebb májust élte át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogyha csütörtök, akkor dance. Kivel mással, mint DJ Millerre.
5: Sziasztok.
4: Ennyi.
5: Szia, White Boy.
4: Csütörtök, jön a második óra.
5: Hello.
4: Hello.
3: Best FM. A legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.

0: Jazzy Miller.
1: Került a feltűnést, próbálj elvegyülni, ugye így hazudtam oda Jackie Chan-től a Chris Tuckernek, ugye ebben a filmben, amikor a következő
2: snit... Tegnap néztem egyébként.
1: Igen?
2: Imádom.
1: A Sulcsformában kettő, ugye amikor a következő snit azt, hogy a Chris Tucker már fönnáll a színpadon és énekli ezt a dalt.
2: Igen. Ami egy karaoke bár egyébként, nem?
1: Igen, tehát, igen, egy hongkongi karaoke bár. Ahová neki ezért tényleg eléggé nehéz beavadni. Figyelj, most egy nagy plénum előtt elnézést kell, hogy kérjek tőled.
2: Semmi baj.
1: Tegnap én mondtam az Efinek, hát ugye ma kezdődik a futball. Fotóval, hallod a
2: futball? Futball, nem futball, hanem a futball. Jó, de magyarul így mondják amúgy, hogy futball.
1: Labdarúgás,
2: igen.
1: És én mondtam az Efinek, hogy hát hogy nyugodtan egyébként, hogy ha gondoljak, hogy indíthatunk egy ilyen night shift totót, de aztán azt mondtam neki, hogy hát mondom, igazából rajtad, mármint az Efin, meg a németén kívül úgysem ért senki a focit, és azt mondta, hogy dehogy nem, hát hogy a Milleri mi néz, és te tényleg ez
2: egyrészt meg ugye én nagyon sokáig fociztam, tehát a kickboxos múltam előtt, én kérlek szépen 14-15 éves koromig ott az Erzsébeti csapatban, az ESMTK nevezető intézményen aránylag komoly szinten fociztam.
1: Hát, bocsánatot kívánok, na hát akkor viszont akkor tényleg rossz.
2: Szerintem tök, mitől van ez a Vádi White Boy? Látom, hogy mindig nézed.
1: Ugye, mint egy két ananász lecsúszott volna.
2: Hát én is azért hozom a deszkákat, hogy legyen mit törni a sípcsontodon.
1: Na akkor mondjad, légy szíves a jóslatot itt a VB-re.
2: Figyelj, én nagyon komoly szakembereknek a nyilatkozatait néztem, és ők még a Rosszit is kérdezték, ugye a magyar szövetségi kapitányt, és még ő is ilyen 3-4 csapatot mondott.
1: Jó,
2: azt mondta, hogy még az angolok is odaérhetnek, én abban nem hiszek annyira, viszont nyilván ugye a francia csapat az nagyon erős szerintem.
1: Bocsánat, azt hiszem francia-spanyol vizet mondott.
2: Igen, tehát a francia-spanyol nagyon erős, de a Rosszinak annyiban igaza van, hogy az angolok is tudtak már meglepetést okozni. Tehát már volt olyan, hogy azt mondták, hogy esélytelenek, és akkor döntőt játszottak, meg ott voltak a legjobb négy között, úgyhogy francia, spanyol, brazil, argentin, szóval azért itt legalább 5 csapatban alsó hangon benne van ennek a lehetősége. Ugye tényleg ez a labdakerek egy közhelyes mondás, de a fociban tényleg bármi megtörténhet.
1: Jó, akkor te kinek örülnél a legjobban?
2: Figyelj, ahogy kiérdemelni meg a legjobban.
1: Nem, te kinek örülnél a legjobban?
2: Hát én az a baj, hogy tudod, én nagyon ilyen spanyol párti vagyok. Eleve az életérzés.
1: Hol van bizán, ezzel a probléma? Nem egyszer.
2: Tehát ez, nekem ez a spanyol sztori. Eleve, amit ők játszanak, amit képviselnek, ahogy élnek, ahol élnek, ez nekem annyira be van ágyazva, annyira beégett, hogy én örülnék neki, hogyha ők nyernének, de a franciáknak nagyobb esélyét látom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: De ahhoz képest, hogy a Britney Spears életrajzi mozi rendezője, meg a producer azt mondták, hogy előbb megvárják, hogy a Michael film mennyire jó teljesít, mert ők nem nagyon hisznek már ebbe az életrajzi film formátumba.
2: Ha jól van megcsinálva, akkor én is.
1: Akkor az ide? Na most ehhez képest most pár héttel ezelőtt, és szerintem pont a Michaelnek köszönhetően kaptak szárnyra megint olyan pletykák, hogy állítólag már egy évek óta elkezdett Prince életrajzi filmet, hogy akkor most már hogy befejeznének, és akkor megcsinálnák rendesen. Aha. Csak ha már így a Van Doves Cry volt az
2: előbb. Hát figyelj, igazából...
1: Járna neki is.
2: Hát sőt, nem tudom, hogy láttad, hogy az Antelimit követed, de pont valamelyik nap rakott ki egy linket, ugye fönn van a YouTube-on egy nagyon komoly Prince koncert, elejétől a végig szuper csúcsminőségben. Hát azért azt, ha megnézed, apám, az gyakorlatilag úgy az elején föláll a kezeden, meg mindenhol, ahol van szőr, és úgy maradsz. De tényleg egy másodpercre nem tudsz eltekinteni a produkció minőségétől. Tehát, de tényleg, ez így, ahogy mondom. Nekem egyébként mindig egy picit több power volt benne. Olyan természetesebb erő volt benne.

0: dalai.
1: Hát multitalentum volt,
0: igen,
1: tehát minden hangszere
0: játszott. A funk az jobban benne volt, igen. Meg az, hogy odaállunk, és gyerünk, és ez a rock and roll-ban nyomjuk a funkit, hogyha érted, hogy mire gondolom. Abszolút. Hogy oda áll az a pici ember, és akkor ott pörgött, forgott, de ettől függetlenül Jacko-nak ez semmit nem veszel az értékéből.
1: Hát, igen, talán mondjuk azt, hogy mondjuk a Prince az ilyen tényleg zenész volt nagy betűvel, igen. A Jacko meg egy performer.
0: Egy performance ember, és egy termék. Igen, tehát ez a lényeges különbség. Meg az, hogy az egyik, hogy ott volt a We Are The World-nél, a másik pedig nem. Ugye? És ugye ez nagyon nagy sztori.
1: De viszont akkor hol leszel ott a hétvégén?
0: A vájtbolyos rákötése. Vannak ezek a hangyás poénok, meg a vájtbolyos rákötések. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, vájtboly. Én holnap Komáromba megyek egy olyan helyre, ahol az első zenét 1994-ben pakoltam föl, és azóta is járok vissza, a különböző nevei lettek a helynek.
1: Lajos.
0: A Lajos az mindig benne volt, igen, és most szuper módon föl lett az egész újítva, és nagyon örülök, hogy mehetek, mert két évig egyébként most nem voltam, úgyhogy figyelj, minden szinten várom a találkozásokat, a zenéket, a hangulatot, úgyhogy aztán szombaton visszatérek a főváros szívébe, borbár. És egy jó borbár keretein belül egy nagyon kedves kollégám születésnapját fogjuk ünnepelni.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Tévrém, akkor csókoltatjuk a komáromiakat.
2: Hú, ez ilyen... Ha egy kicsit nyelvtörő. Igen, úgy tűnik, mintha út elágazódáshoz érkeztél volna a White Boy.
1: Igen, na még egyszer. Tehát csókoltatjuk a komáromiakat, akkor üdvözlet a borbárba mindenkinek, és akkor jövő csütörtökön téged pedig nagy erőkkel nagy szeretettel
2: várunk vissza. White Boy, mindenkinek átadom a jó kívánságokat, és jövő héten, hogyha te is úgy gondolod, még akkor is, akkor érkeznék. Köszönöm szépen, sziasztok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Népi közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr, Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó dél-afrikai köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt. Néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható. Hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Még egy óra, és onnantól fogva, hogy durván egy hónapra szerintem a férfi hallgatóság nagy részét elveszítjük, majd indul a futball világbajnokság, bár nem tudom, hogy az éjfélkor, meg hajnal kettőkor, meg este 10, meg 11-kor kezdődő meccseket ki fogja majd élőben követni, mindegy. Hello, hölgyek! Mika, Big Girl, ezzel indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a best.

Best FM a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak undergrounden. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ezért

Best of a legjobb zenék, az már hetek óta lehet tudni, hogy az En Vogue a TLC-vel és a Salt and Pepa-val indul közösen amerikai turnéra, de pár napja az is kiderült, hogy a TLC önálló koncertek keretein belül is fog majd fellépni, sőt, ők átlátogatnak Európába, pont úgy, ahogy a most érkező En Vogue is. Szóval, aki szeretné a 90-es évek ikonikus R&B csapatát élőben látni, megteheti például majd Finnországban a Porridge Fesztiválon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdőrugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-ei döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát ha lehet, akkor a következő 60 perc az még csajosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott egy óra. Mondom, hogy kikérkeznek 9 és 10 óra között. Jön Christina Aguilera, Lil Kimmel, itt lesz Jennifer Lopez, Crystal Waters, Mohamed Fatima, Gloria Estefan, Kelly és a sor legelején Lady Gaga, az Always Remember Us This Way.
2: Ez a Nightshade.

Ezt a legjobb zenék holnap, június 12-én lesz. Kereken 27 éve, hogy Jennifer Lopez leges-legeső kislemeze felkerült az amerikai kislemezlista első helyére, és onnan 5 héten keresztül kimozdíthatatlan volt. Jöjjön ez a bizonyos első. If You Had My Love, Jennifer Lopez érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

A legjobb zenék jön kell, és a Trick Me, hát velünk leginkább az időjárás trükközött az elmúlt napokban. Ahhoz képest, hogy itt már volt brutális kánikula, holnap azért hát a nyomába sem ér az időjárás annak. 23 fokos nappal, egy maximum, meg picike szél.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felszálltak a magyar gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légirányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júniustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első mérkőzés Mexikó és a Dél-afrikai köztársaság között zajlik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A futball VB a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. A döntő július 19-én lesz. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, északára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Afrika és Miami a ma kezdődött világbajnokságon majd egészen közel kerül egymáshoz, mert hogy a Zöldfoki szigetek csapata játszik majd Uruguay ellen június 21-én a Miami stadionban. Nálunk meg úgy kerülnek egész közel egymáshoz, hogy jön majd a Miami Will Smith-től és Carvov-tól az Afrika.
2: Ez a Night Shift a best

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizérlő című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszott

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranaté, a Freeway.

Best FM, a legjobb zenék, ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban, úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezért itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy madár, egy oroszlán és egy farkas biztos, hogy itt lesz még a mai utolsó 60 percben, mert a 11-es éjfél között érkezik majd Laurent Wolf a No Stress-szel, Oroszlán Szonja hozza a Tape City című dalát, és az I'm Like a Bird is hallható lesz Nelly Furtadónak köszönhetően a No Doubt és a Hey Baby után.
1: Ez a Night Shift a best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, na vajon ma este vagy szombaton játszik-e újból a Metallica tankcsapdát Budapesten? Egy biztos, mi most Red Hot Chili Peppers fogunk játszani az Other Side-en itt a Besten a legjobb zenék között.

Esztergom, a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton. Szex?

van a legjobb zenék. Vége a csütörtöknek, zárom a kispénteket, holnap jön a rendes péntek, Night Shift extrával kezdünk, Lauer Christian fog duplázni, szóval 120 percnyi house-zal rúgjuk rá az ajtót a péntek estére. Jön az IMF, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára talán.

Változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: 90-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: If you had one shot, or one opportunity.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free.